0: Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét. Emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Megdőlt az országos melegrekord. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. A Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Újabb hőségrekordok dőltek meg Németországban és Ausztriában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban pedig 41,7 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német vasúti és közúti közlekedésben, és péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokkal járó viharokra figyelmeztet. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen hétfőtől reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akiknek nincs ivóvízük és nem tudnak vásárolni, azoknak palackos vizet biztosítanak. Az 1956-os poznani munkás felkelésre emlékezik a köztársasági elnök. Az esemény a magyar forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, Karol Navrocki lengyel elnök meghívására érkezett Lengyelországba. A két államfő a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is egyeztetett.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar, az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos, keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

de ma vie, plus jamais.

építünk, építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix. A magyar zenepiac legjobb.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtőklíma berendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt, az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben.
1: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy mindenki felkészült a tudomány világának friss híreire, melyek között ott lesz a mai napon a futball világbajnokság is, mert hogy az idei futball VB-t már okoslabdával játsszák, hogy milyen szenzor van elrejtve a labdában, és mire képes, arról mindenképpen szót ejtünk. De a jövő ablakáról is, amely egyszerre fog sötétíteni és energiát tárolni, ez is egy érdekes téma, erről is szó lesz, valamint arról a kutató műholdról, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. Ez a kutató műhold egyébként fontos tudományos szerepet töltött be, hogy milyen munkát végzett, azt is el fogom mondani. Diákok tulajdonképpen egy csinytevés kapcsán megtaláltak egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt. Erről is szó lesz, és arról a vadonatúj irodai kis robotról, amely a jövőben állítólag az íróasztalunkon fog állni, és konkrétan megszemélyesíti az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát. Egy 2025-ös esetre is vissza fogunk tekinteni, amikor megugrott a megbetegedések, illetve mérgezések száma, miután az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi minisztere azt ajánlotta, hogy a kanyaró járvány kellős közepén A-vitamint és csukahal olajat fogyasszanak a betegek, de extrém orvosi hírrel is jövök majd magazinunk legvégén, mert hogy császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, szintén Amerikában. A gorillákon végzett császármetszés egyébként rendkívül ritka, világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. És amivel kezdünk, a kezdő témánk szintén az internetről, illetve a mesterséges intelligenciáról szól, ugyanis fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Ott tartunk, hogy az internet történetében először a botok által generált forgalom meghaladta az emberekét, ezt állítja legalábbis Matthew Prince, a Cloudflower nevű technológiai vállalat vezérigazgatója, aki ezt a fordulatot egyébként eredetileg 2027-re várta. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mindez mit jelent. Tehát a cég adatai szerint a botok és az emberek által generált webes forgalom aránya már egyértelműen az előbbiek javára billen, 57,5% szemben 42,5%-kal, vagyis az internet elsődleges felhasználóit, az embereket felváltották a mesterséges intelligencia ágensek. A vállalat szerint ezek a mesterséges intelligencia ágensek az interneten olyan feladatokat végeznek, mint például termékoldalak ellenőrzése, árak összehasonlítása, több lépésből álló online feladatok elvégzése, például repülőjáratok összehasonlítása, webes tartalmak lekérdezése és indexelése. Mindez tehát már nem kereső motorok, hanem a mesterséges intelligencia végzi, így használjuk, mint egy személyi asszisztensként tehát a mesterséges intelligenciát ételrendeléshez vagy ügyfélszolgálati feladatok ellátásához. Egyébként a vállalat elemzéséből az is kiderül, hogy országonként a bontás elég érdekesen alakul. A legnagyobb botforgalom a Gibraltár szigetről érkezik, 92,1%, ezt követi Szingapúr 76,4%-kal, majd Irán 76,4%-kal. Míg ezek közül néhány helyen a népességhez viszonyítva sok adatközpont és tárhely szolgáltató található, Irán botjainak magas aránya inkább a VPN-ek intenzív használatából, valamint az automatizált adatgyűjtő és megkerülő eszközökből származhat.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, amelynek óriási szerepe volt tudományos kutatásokban. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk a jövő ablakára, illetve ablak üvegére, a növények fény hasznosítására hasonlító módszerrel sötétítő és energiát tároló ablak készülhet. A jövő ablakai így nem csak árnyékot adhatnak majd, hanem energiát is gyűjthetnek. Egy finn kutatás most megmutatta, hogyan lehetne ezt egyetlen egy vékony anyaggal elérni, írja a PCV+. A finnországi turkui egyetem kutatója Zahin Kondrekár fejlesztett olyan polimerfilmet, amely elektromos hatásra megváltoztatja a színét, közben pedig töltést is képes tárolni. A technológia még kutatási fázisban van, de egyszer akár olyan okos ablakokhoz vezethet, amelyek tehát energiát is gyűjtenek. Zahin Kondrekár doktori munkájában porfirin alapú polimerfilmeket készített, ezek egyszerre mutatnak elektromatikus viselkedést és energiatároló képességet. Az elektromatikus anyagok elektromos hatásra változtatják a színüket, az energiatároló anyagok pedig töltést vesznek fel és adnak le. A kettő együtt azért fontos, mert egy ilyen film elvileg nem csak elsötétítheti az üveget, hanem részben úgy működhet, mint egy apró energiatároló felület. A gyakorlatban, ha egy okos ablaknak nem kell folyamatosan áramot kapnia ahhoz, hogy sötét maradjon, az önmagában is csökkentheti egyébként az energiaigényt. Egy napsütötte irodában vagy lakásban egy ilyen üveg nappal mérsékelhetné a bejutó fényt és hőt, miközben a rendszer a nap folyamán töltést is gyűjthetne. Ez persze még nem azt jelenti, hogy az ablak kiváltaná a napelemeket, inkább azt, hogy az épület burkolatok újabb aktív, energiagazdálkodásban résztvevő elemmé válhatnának. A technológia ugyanakkor még nem tartott, hogy hamarosan ilyen ablakot lehessen rendelni egy lakásfelújításhoz. A kutatás jelenleg anyagfejlesztési szinten áll, viszont ilyesmi lehet a jövő ablaka. Ha már kinéztünk az ablakon, tekintsünk egy kicsit távolabbra, és nézzük meg, hogy mi történt azzal a kutató műholddal, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. A NASA 2014. szeptemberében állította Mars körüli pályára a MAVEN nevű kutató műholdját, amely a Mars körüli keringése során a szokott módon eltűnt a bolygó mögött, ám amikor újra felbukkant, már elérhetetlen volt. Ezzel véget ért több mint 10 éves küldetése, melynek során a bolygó légkörének fokozatos elszökését vizsgálta. A küldetés egyik legfontosabb eredménye annak bizonyítása volt, hogy a napkitörések és más erős naptevékenységi események jelentősen felgyorsítják ezt a folyamatot. Ezen kívül a MAVEN számos jelentős felfedezést tett küldetése során, segített azonosítani többféle marsi sarki fényt, és hozzájárult ahhoz, hogy a Perseverance nevű marsjáró elsőként örökíthessen meg szabad szemmel is látható aurórát a bolygó felszínéről. Az űrszonda kimutatta azt is, hogy a 2018-as globális porvihar jelentősen növelte a vízvesztességet, összekapcsolva a porviharokat a marsi éghajlattal és az egykor létezett óceánok eltűnésével. A tudományos munka mellett a MAVEN fontos kommunikációs közvetítő szerepet is betöltött, hiszen adatokat továbbított a Föld és a marsi küldetések között, bár az összes adatkapcsolatnak csupán mintegy 8%-át kezelte, a Marsról érkező adatmennyiség közel 18%-át továbbította a NASA szerint. Az űrszonda elvesztése ezért nem csak tudományos, hanem érzelmi veszteség is a küldetés csapata számára.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Sokszor nem is gondolnánk, hogy milyen területeket tudunk érinteni tudományos műsorunkban. Például talán nem gondolnánk, hogy még a futball világbajnokságról is tudunk beszélni tudományos szempontból. Az idei futball világbajnokságról van szó, igen. Azt ugyanis idén már okoslabdával játsszák, méghozzá mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okoslabdával. Ezzel a hírrel folytatjuk mindjárt, de előtte nézzünk rá egy másikra is, ugyanis diákok találtak meg egy 1800 éves luxus villát egy római középiskolában. Állítólag magában az iskolában már évek óta keringtek történetek arról, hogy a torna terem padlója alatt titokzatos szobák rejtőznek, és kiderült, hogy valóban így van, ugyanis több diák titokban lemerészkedett az iskola alatti járatokba, ahol egy ókori építmény maradványaira bukkantak. A diákok szóltak a tanáraiknak a különös föld alatti helységekről, ezt követően a régészek egy nagy és fényűző, a Krisztus utáni második századból származó római házat tártak fel Rómában, egyébként a Kolosseum közelében, írja a Covid. A régészek az ügy kapcsán úgy nyilatkoztak, hogy a környék különösen fontos a római történelem szempontjából, ugyanis ezen a környéken éltek olyan híres személyek, mint például Marcus Tullius Cicero, író és filozófus, Pompeius Magnus hadvezér, vagy Augustus császár is, mielőtt császár lett, akkor ugye még Octavianus néven ismerték. A terület azonban kevéssé feltárt, mert az ókori rétegek fölé az évszázadok során sűrű, modern város épült. Az ásatások eredményeit egyébként május végén mutatták be, és arról is nyilatkoztak a régészek, hogy szerintük az egyébként közismert, Rómában ismert Umbrius család egyik tagjának tulajdona lehetett a villa. No, de lépjünk át Olaszországból egyenesen az amerikai kontinensre, a 2026-os labdarúgó világbajnokságra, amely a 23. világbajnoksága sorban az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi meg 16 városban, de hogy miért fontos nekünk tudományos szempontból az idei világbajnokság? Nos, a labda miatt, ugyanis a futball világbajnokságot mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okoslabdával játsszák, melynek neve is van, Trionda, így hívják a VB labdát.

0: lett, és valóban okos labdáról van szó. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. A Trionda belsejében lévő szenzor 500 Hz-en működő mozgásérzékelő csíp. Ez a csíp a stadionban elhelyezett érzékelőkkel dolgozik együtt, a rendszer pedig minden pillanatban követi a labda mozgását. A Trionda képes adatokat rögzíteni, akár másodpercenként 500 alkalommal is, elképesztő, azaz rendkívül pontos információkat ad a játék minden mozzanatáról. Ezen kívül adatgyűjtő platformként is működik, valós időben továbbítva adatokat a rendszernek. Ez egyrészt segíti a játékvezetőket a vitás helyzetekben, például a lesek megítélésében, a nézőknek pedig részletes statisztikákat nyújt, például a lövések erősségéről, sebességéről vagy a labda pályájáról. A labda egyébként 4 panelből álló szerkezete mélyen kialakított varrásokkal készül, ezek segítik a labda repülés közbeni stabilitását, illetve biztosítják, hogy a légellenállás egyenletesen oszoljon el, ami kiszámíthatóbb és stabilabb röppályát eredményez. Egyébként az idei futballvilágbajnokságon 48 csapat vesz részt, rekordhosszúságú lesz, hiszen 39 napig tart majd, a döntő július 19-én New Jersey-ben lesz, és akárkinek is tetszenek szurkolni, a labdára tessék úgy tekinteni, hogy még tudományos szempontból is megvizsgáltuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Újabb érdekességgel folytatjuk, ki az, aki íróasztalnál dolgozik. Az íróasztalán van számítógép, illetve monitor vagy laptop. Akkor biztos van legalább egy mobiltelefon is mindig az asztalon, esetleg hangszórók, esetleg még ott fekszik az asztalon egy tablet is, ilyen is előfordul, nem csak informatikusoknál, és ki tudja még hány számos kütyüre lehet szükség egy irodai munka kapcsán, sőt, nem csak irodai munka kapcsán. Nos, hozok egy újabb kütyüt, mint érdekességet, illetve tulajdonképpen egy vadonatúj találványt, amelyet az egyik neves, többek között laptop gyártó hozott létre, egy irodai robotot, amely tulajdonképpen olyan, mintha életre kelne vele a ChatGPT. No, lássuk, hogy miről van szó. A HVG tudományos rovata egyébként úgy ír erről a kis mini robotról, hogy olyan, mintha összeállt volna a Pixar, a rajzfilm stúdió és a Microsoft, hogy közösen tervezzenek egy mini Wall-E-t az irodánkba. Mindenkinek megvan, igaz? A Wall-E című egyébként 2008-as számítógépes animációs film, amelynek főhőse a Wall-E nevű kis robot. Erről a bizonyos irodai robotról, amelyet az asztalon, az íróasztalon lehet elhelyezni, láttam fényképet, azért nem úgy néz ki, mint Wall-E, de mondjuk ehhez lehet hasonlítani. Képzeljük el, hogy miközben dolgozunk, az asztalon lévő kis robot folyamatosan szemmel tart bennünket, de azért, hogy segítse a munkánkat. Ezt a kis asztali robotot az idei barcelonai mobilvilágkongresszuson mutatták be. A gyártó koncepciója egy projektorral ellátott asztali robot volt, amelyik térbeli számítási kísérletté alakítja a mindennapos irodai feladatokat. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is tud ez a bizonyos, egyébként mesterséges intelligenciát életre keltő robot. A gyártó szerint, mivel a legtöbb AI asszisztens egyelőre csak egy láthatatlan szoftver, ezért azt próbálták ki, hogy mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia tárgyiasul, azaz csetablak helyett fizikai tárgy lesz az asztalon, teljesen új szintre emelve az intelligens asszisztensek koncepcióját. Ez az asztali kis robot, amelynek AI Workmate egyébként a neve, jelen van, figyel, reagál, mozog és visszanéz. Egyébként nagyon ötletesen állították össze, illetve hozták létre. Egy kicsit hangszóróra hasonlít, de van egy LCD kijelzője, egy alacsony felbontású animált számlappal is rendelkezik, és ez változtatja a bot arc kifejezését, miközben figyel, feldolgoz, vagy éppen tétlen, néha képzeletbeli kávét kortyogat, vagy egy lebegő kezet pihentet szintetikus állán. A kijelző tehát nem az adatok megjelenítésére szolgál, hanem az érzelmek illúziójának keltésére. No, de nézzük, hogy mit tud még ez a kis asztali robot. A képernyő mögött processzor, memória, beépített projektor, valamint dokumentumszkennelést és gesztusvezérlést támogató kamerák vannak elbújtatva. A vetítőrendszer a robot egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, ugyanis dokumentumokat és képeket vagy prezentációkat képes sugározni az asztalra vagy a közeli falra. Ezen kívül pedig, ha valaki mondjuk egy adattáblázattal dolgozik, a kis robot automatikusan javasolhat releváns elemzéseket vagy vizualizációkat, emellett képes bizonyos feladatok automatikus elvégzésére is, így például dokumentumok írására, információkeresésre, prezentációk

0: és jelentések készítésére, szóval így néz ki az a kis asztali robot, amelyet mind AI, vagyis mesterséges intelligencia asszisztenst mutattak be az idei barcelóniai mobil világkongresszuson.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megugrott a megbetegedések száma, miután Kennedy miniszter a kanyaró kapcsán nyilatkozott. Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a Texasban kirobbant kanyaró járvány kellős közepén A-vitamint és csukahal olajat ajánlott a betegeknek. Most viszont kiderült, hogy ez nem csak a Google keresések számát dobta meg, hanem a mérgezési központok eset számát is, írja a 24.hu tudományos rovata. Az oltás ellenes vélemények térnyerése évek óta érezteti a hatását világszerte, különösen az Egyesült Államokban. 2025-ben például több mint 2200 igazolt kanyarós esetet és 48 járványkitörést regisztráltak. A jelenlegi trendek alapján pedig az látszik, hogy 2026-ban akár még rosszabb számok is jöhetnek, ebben pedig kiemelt felelőssége lehet Robert F. Kennedy egészségügyi miniszternek és tábjának, ezt állítja legalábbis az IFL Science egy friss kutatás alapján. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mi történt 2025 elején a Texasban kitört kanyaró járvány közepette, amely végül egyébként 762 esettel tetőzött. Az egészségügyi miniszter véleménycikket írt a Fox News-ra, amelyben azt állította, hogy az A-vitamin, szó szerint idézem, jelentősen csökkentheti a kanyaró okozta halálozást. Ezt az állítást egyébként mások is megismételték a kormányzaton belül és kívül, köztük Susan Humphries orvos is, aki a világ leghallgatottabb podcastjében, a The Joe Rogan Experience című műsorban beszélt erről. Ez azért óriási probléma, mert az A-vitamin nem engedélyezett és nem is ajánlott módja a kanyaró megelőzésének. Néha ugyan szerepel kórházi kezelési protokollokban olyan gyerekeknél, akik már nagyon betegek, de csak klinikai felügyelet mellett. Otthoni kezelésként nem ajánlott, éppen ezért az amerikai orvosok egy része felhívást tett közzé, jelezve, hogy tévedést híresztelnek, hiszen az A-vitamin túladagolás hosszú távon máj és vesekárosodást is okozhat. Egyébként a Massachusetts-i bostoni gyermekkórház csapata egy kutatás részeként elemezte a Google keresési trendjeit 2025. január 1 és június 1-e között az A-vitamin, a kanyaró és a csukamáj olaj keresési kifejezésekre vonatkozóan. A kutatás részeként úgy találták, hogy az összes felsorolt kifejezés iránti érdeklődés február 26-án elkezdett megemelkedni, és március 5-én, illetve 22-én érte el a csúcsot, ez pedig direkt összefüggést mutatott a kormányzati tisztségviselők és közszereplők nyilatkozataival. Ami pedig a mérgezéseket illeti, a megnövekedett érdeklődés pontosan egybeesett az amerikai mérgezési központok A-vitamin expozícióról szóló jelentések számának növekedésével. Hamarosan tudományos magazinunk végéhez érünk, és egy kicsit kedvesebb témával folytatjuk. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, a kicsi egy amerikai állatkertben jött világra. A beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. Hogy miért érdekes ez az ügy, illetve miért volt fontos a gorilla bébinek a megszületése, azzal folytatjuk hamarosan. Egyébként az állatorvoslásban rutinszerűen alkalmaznak császármetszést, akár kutyáknál, macskáknál vagy más kisállatoknál is, ha a természetes szülés elakad. No, de hogy hogyan volt a gorilla baby story? Mindjárt folytatjuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, ezt a hírt ígértem magazinunk legvégére. A kicsi egy amerikai állatkertben jött világra, a beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. A Seattle Belly Woodland Park Zoo egyébként 126 éve létezik, de ez alatt a 126 év alatt először született császármetszéssel gorilla bébi a helyszínen. A ritka beavatkozáson tehát emberi szülészek is segítkeztek. Egyébként a világra jött kölyök egy 2,5 kg-os hím gorilla bébi lett. Az anyát úgy hívják, hogy Olimpia, egy nyugati síkvidéki gorilla. A nyugati gorilla ezen alfaja súlyosan veszélyeztetett. Az elmúlt 20-25 évben természetes állományuk több mint 60%-kal csökkent az orvadászat és különböző betegségek miatt, ezért minden megszülető utód különösen fontos a faj fennmaradása szempontjából, írja a National Geographic. És hogy miért volt szükség császármetszésre, a vemhesség alatt végzett rutinvizsgálatok során az ultrahang problémát jelzett Olimpiánál, az állatorvosok altatásban részletesebb vizsgálatot végeztek, amely során megállapították, hogy a szülés nem halad megfelelően, és a kölyök természetes úton valószínűleg nem tud világra jönni. Bár az állatoknál végzett császármetszés rutinszerű, például kutyáknál vagy macskáknál, illetve egyéb kisállatoknál, a gorillákon végzett császármetszés rendkívül ritka. Világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. Az altatás önmagában is kockázatos lehet főemlősök esetében, ezért az operációt tapasztalt állatorvosok és önkéntes szülész nőgyógyászok közreműködésével hajtották tehát végre. Egyébként a császármetszést vezető orvos Tim Storm szerint a sikerhez az állatkert gondozói is nagyban hozzájárultak, mivel korábban megtanították Olimpiát arra, hogy önként vegyen részt az ultrahangvizsgálatokon. Egy szóval jól sült el a világ talán 13. gorillán végzett császármetszése, és ezzel a hírrel tudományos magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy megugrott a megbetegedések száma, miután az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a kanyarók kapcsán az A-vitamin szedését javasolta. Bemutattam azt az AI asszisztenst, amely kis robotként az íróasztalunkról tudja, illetve tudná segíteni a munkánkat. De szó volt az idei futballvilágbajnokságról is, amelynek a labdája egy okos labda, amely mesterséges intelligenciát és beépített szenzort is használ, hogyha nézzük a VB-nek a meccseit, akkor jusson eszünkbe. A Trionda nevű labda, mert hogy ez a VB labdának a neve, egyébként a spanyol három hullám kifejezése utal a Trionda szó, és a tornát rendező három országra reflektál. Színezése és mintázata is a három rendező országot idézi, a piros juharleveles mint a Kanadára, a zöld sas Mexikóra, a kék csillagok az Egyesült Államokra. Mutat, de az okoslabdának a legfőbb tulajdonsága, hogy a belsejében el van rejtve egy szenzor, amely együtt dolgozik a stadionban elhelyezett érzékelőkkel, és másodpercenként akár 500 alkalommal is képes adatokat rögzíteni. A VB labda tudományos kielemzése mellett szó volt arról is, hogy diákok találtak meg egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt, megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, ezzel is foglalkoztunk, illetve a jövő ablaküvegével is, amely egyszerre sötétít, mégis energiát tárolna. És arról is szó volt, hogy az internet történetében most fordult elő először, hogy a botok által generált forgalom meghaladta az embereket. Sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Én további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Otthoni munkavégzést rendel el a közszférában dolgozóknak a kormány a rendkívüli hőség miatt. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét, emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Megdőlt az országos melegrekord, a Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 tized fokos rekordot. A Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Újabb hőségrekordok dőltek meg Németországban és Ausztriában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban pedig 41,7 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német vasúti és közúti közlekedésben, és péntek óta legalább 10 fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokkal járó viharokra figyelmeztet. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen hétfőtől reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akiknek nincs ivóvízük és nem tudnak vásárolni, azoknak palackos vizet biztosítanak. Az 1956-os poznani munkás felkelésre emlékezik a köztársasági elnök. Az esemény a magyar forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, Karol Navrocki lengyel elnök meghívására érkezett Lengyelországba. A két államfő a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is egyeztetett.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar, az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos, keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: end. I'm always walking a thin line, running away from the low tide. I know I'm better at high like it.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd, van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúfos kis szobában, adni minden,

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtőklíma berendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban, 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pest vármegyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pest vármegyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először ért el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Gyári Turmix.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Hol van már az én, aki gyermekként vezetett? Régi emlékemből egy poros fejezet, hol a mesebeli fantáziámon túl körülöttem az élet szép színes árnyalatú. Szülői édes biztonság, ti vigyáztok, vigyázott a védelmünkbe foglalt imátok, hogy szentírás volt, mint az idősek mondtak, soha nem tévedtek, hittem igaz.

szeretném már. Messze mégis szeretném, ha egyszer újra lehetnék gyerek még. Néha az időt visszapörgetném, bár emlékeim újra élhetném már. Messze mégis szeretném, ha egyszer

0: szeretett, újra lehetnénk gyerek mi.
1: Néha az időt visszapörgetném már, emlékeim újra élhetném már, messze mégis szeretném, ha egyszer.
2: Hazai turné, naponta 260 percben, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddén félig tart a harmadfokú hőségriasztás. A tudatos vízhasználatra hívják fel a lakosság figyelmét. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban, a vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helységei is nyitva vannak. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmendben azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikiló miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani, illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatása legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Keddén félig tart a harmadfokú hőségriasztás, tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos keddén félig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőség miatt több intézkedést is tett Körmend önkormányzata. A városközpontban párakapu működik, városház előtti ivókút folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk, a katasztrófa védelem ajánlása szerint. Az év első jelentős hőhulláma alatt a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent az emberi szervezet számára, ezért kiemelten fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A szolgáltató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja az ivóvizet, és a kerti öntözéshez lehetőség szerint esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe. Emellett az utak és járdák locsolásának mellőzését is kérik. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A püspök közösségi oldalán közzétett felhívásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalan emberek egészségét veszélyezteti. Ezért azt kérte, hogy a legmelegebb órákban nyissák meg a templomok kapuit, hogy azok menedéket nyújthassanak a hőség elől. Székely János szerint a templomok olyan helyekké válhatnak, ahol bárki megpihenhet, felfrissülhet, iható vízhez juthat, illetve csendben tölthet néhány percet. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MTI-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Sporthírek.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők, pontosan 1 év múlva Budapesten, az MVM Dóban. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A VB szlogenje a csap hullámokat lesz, és Budapest 27 logó is hullámzik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 38 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: De hittem, de te elveszítem. Az évszakok csak jönnek, mennek, de a zene a stabilan itt van, ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el, tőle lettem az, aki vagyok, vele temessetek el.
1: 99.8 Körmend FM.

0: Mi magyarok.
1: A múlt átélhető. Kassai féle lovasi íjászat. A Somogy megyei kaposmérőn, a 15 hektáros kassai völgyben fekete bivajok, mangalicák, rackajuhok, lovak és más jószágok legelésznek. Az őshonos magyar állatok szabad tartásban élnek a területen, ahol van erdő, mező, patak, istállók, jurta, fedeles lovarda, versenypálya, lovakterem, műhelyek, organikus épületek. Ez a szülőhelye a mai lovasi íjászatnak, amit 1988 óta gyakorol Kassai Lajos és csapata. Az alapítót érdekelte őseink legendás íja. Tanulmányozta és megalkotta modern változatát napjaink anyagainak felhasználásával. A fegyvert már lóháton próbálta ki, és a szorgalmas gyakorlásból kialakult egy rendszer és egy pálya. Ezt látva mások is kedvet kaptak hozzá, így elindulhatott egy magyar sportág, ami akár az olimpia kapuján is kopogtathat. A versenyen egy 99 méteres pályán kell vágtató lóról 20 másodperc alatt előre, oldalra és hátra fordulva eltalálni a céltáblákat. Ember, állat és fegyver csodálatos egységére van szükség a sikerhez. 2016-ban Kaszás Géza Lovasi íjász című filmje az év egyik legnagyobb sikere volt a mozikban. Kassai Lajos kulturális misszióját a világon egyre több helyen ismerik. A sportágat Kanadától a Távol-Keletig meghonosították, amelynek évek óta a világbajnokságát is megrendezik. Kínában ünnepelt sztár, Hollywoodban a lovas íjász jelenetek szakértőjeként és betanítójaként számítanak rá. Kassai Lajos a 2016-os Nagyfal című szuperprodukcióban a főszereplő Matt Damont segítette tanácsaival. A Hungarikum Bizottság a kassai féle lovas íjász módszert 2013-ban a hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Délvasi pedagógusok is Szent Gellérdíjban részesültek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, fogalmazott Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Az országos tiszti főorvos keddi félig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország területére. A meleg napok során a vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
3: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat. Megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrös napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat.
1: Zárva lesznek a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak július 1-én Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én 16 és 20 óra között a Paracelsus gyógyszertár biztosítja. Délvasi pedagógusok is Szent Gellér díjban részesültek a Szombathelyi Egyházmegye tanévzáró Te Deum ünnepségén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított díjakat Székely János megyés püspök adta át. A körmendi Boldog Batthyány László katolikus iskola pedagógusa Németné Marton Dóra a Szent Gellér díj ezüst fokozatát vehette át. A Szentgotthárdi Szent Gotthárd általános iskolából Krányec Teréz a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. csökkent a pollenterhelés. A bázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma.
0: Sporthírek.
1: Július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Az aukciós ház vezetése a most zajló VB-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár. Az előzetes kalkulációk szerint a mez akár 6 millió dollárnál többért is elkelhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 38 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula, kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell lennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
0: Reklámot hallottak! És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddél félig tart a harmadfokú hőségriasztás. A tudatos vízhasználatra hívják fel a lakosság figyelmét. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban, a vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helységei is nyitva vannak. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmendben azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikino miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani, illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, ez árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatás legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Keddél félig tart a harmadfokú hőségriasztás, tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos keddél félig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőség miatt több intézkedést is tett Körmend önkormányzata. A városközpontban Párakapu működik, városház előtti ivókút folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk, a katasztrófa védelem ajánlása szerint. Az év első jelentős hőhulláma alatt a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent az emberi szervezet számára, ezért kiemelten fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A szolgáltató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja az ivóvizet, és a kerti öntözéshez lehetőség szerint esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe. Emellett az utak és járdák locsolásának mellőzését is kérik. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A püspök közösségi oldalán közzétett felhívásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalan emberek egészségét veszélyezteti. Ezért azt kérte, hogy a legmelegebb órákban nyissák meg a templomok kapuit, hogy azok menedéket nyújthassanak a hőség elől. Székely János szerint a templomok olyan helyekké válhatnak, ahol bárki megpihenhet, felfrissülhet, iható vízhez juthat, illetve csendben tölthet néhány percet. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-ben. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Sporthírek.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők, pontosan 1 év múlva Budapesten, az MVM Dóban. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A VB szlogenje a csap hullámokat lesz, és Budapest 27 logó is hullámzik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút melegrekord, a legmelegebb órákban ugyanis 38 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni, csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Nem tudhatom.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdiban részesültek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, fogalmazott Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, fédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Az országos tiszti főorvos kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország területére. A meleg napok során a vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
3: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat. Megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat.
1: Zárva lesznek a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak július 1-én Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én 16 és 20 óra között a Paracelsus gyógyszertár biztosítja. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdiban részesültek a Szombathelyi Egyházmegye tanévzáró Tedeum ünnepségén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított díjakat Székely János megyés püspök adta át. A körmendi Boldog Batthyány László katolikus iskola pedagógusa Németné Marton Dóra a Szentgellérdi ezüst fokozatát vehette át. A Szentgotthárdi Szent Gotthárd általános iskolából Krányec Teréz a Szentgellérdi aranyfokozatában részesült. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. csökkent a pollenterhelés, a bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az utifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma.
0: Sporthírek.
1: Július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Az akciós ház vezetése a most zajló VB-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár. Az előzetes kalkulációk szerint a mez akár 6 millió dollárnál többért is elkelhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű, jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 38 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
2: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja a vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a poolbar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
1: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
2: Igen, elindítottuk a La Terrazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasti tál is jár, amit a La Terrazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
1: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
2: Pénteken a La Terrazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
1: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
2: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddél félig tart a harmadfokú hőségriasztás. A tudatos vízhasználatra hívják fel a lakosság figyelmét. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban, a vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva vannak. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmendben azonnal intézkedtünk, egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikiló miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani. Illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatás legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Keddél félig tart a harmadfokú hőségriasztás, tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos keddél félig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőség miatt több intézkedést is tett Körmend önkormányzata. A városközpontban Párakapu működik, városház előtti ivókút folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk, a katasztrófa védelem ajánlása szerint. Az év első jelentős hőhulláma alatt a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent az emberi szervezet számára, ezért kiemelten fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A szolgáltató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja az ivóvizet, és a kerti öntözéshez lehetőség szerint esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe. Emellett az utak és járdák locsolásának mellőzését is kérik. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A püspök közösségi oldalán közzétett felhívásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalan emberek egészségét veszélyezteti. Ezért azt kérte, hogy a legmelegebb órákban nyissák meg a templomok kapuit, hogy azok menedéket nyújthassanak a hőség elől. Székely János szerint a templomok olyan helyekké válhatnak, ahol bárki megpihenhet, felfrissülhet, iható vízhez juthat, illetve csendben tölthet néhány percet. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-ben. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Sporthírek.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők, pontosan 1 év múlva Budapesten, az MVM Dóban. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A VB szlogenje a csap hullámokat lesz, és Budapest 27 logó is hullámzik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhője lehet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 38 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
4: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas, dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Caught up in the studio doing some things. So I'ma hit you later.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdíjban részesültek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, fogalmazott Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőguta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Az országos tiszti főorvos kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország területére. A meleg napok során a vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
3: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat. Megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat.
1: Zárva lesznek a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak július 1-én Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a Magyar Egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én 16 és 20 óra között a Paracelsus gyógyszertár biztosítja. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdíjban részesültek a Szombathelyi Egyházmegye tanévzáró Te Deum ünnepségén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított díjakat Székely János megyés püspök adta át. A körmendi Boldog Batthyány László katolikus iskola pedagógusa Németné Marton Dóra a Szentgellérdíj ezüst fokozatát vehette át. A Szentgotthárdi Szent Gotthárd általános iskolából Krányec Teréz a Szentgellérdíj aranyfokozatában részesült. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. csökkent a pollenterhelés. A bázsitfűfélék és a csalánfélék pollenkoncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma.
0: Sporthírek.
1: Július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Az aukciós ház vezetése a most zajló VB-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár. Az előzetes kalkulációk szerint a mez akár 6 millió dollárnál többért is elkelhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 38 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula, kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell lennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
0: Reklámot hallottak! És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddén félig tart a harmadfokú hőségriasztás. A tudatos vízhasználatra hívják fel a lakosság figyelmét. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban, a vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva vannak. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmendben azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani. Illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, hogy az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatása legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Keddig félig tart a harmadfokú hőségriasztás, tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos keddig félig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hűség miatt több intézkedést is tett Körmend önkormányzata. A városközpontban párakapu működik, városház előtti ivókút folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk, a katasztrófa védelem ajánlása szerint. Az év első jelentős hőhulláma alatt a megfelelő folyadékbeviterre és a tudatos vízhasználatra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent az emberi szervezet számára, ezért kiemelten fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A szolgáltató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja az ivóvizet, és a kerti öntözéshez lehetőség szerint esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe. Emellett az utak és járdák locsolásának mellőzését is kérik. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A püspök közösségi oldalán közzétett felhívásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalan emberek egészségét veszélyezteti. Ezért azt kérte, hogy a legmelegebb órákban nyissák meg a templomok kapuit, hogy azok menedéket nyújthassanak a hőség elől. Székely János szerint a templomok olyan helyekké válhatnak, ahol bárki megpihenhet, felfrissülhet, iható vízhez juthat, illetve csendben tölthet néhány percet. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a második, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Sporthírek.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők, pontosan 1 év múlva Budapesten, az MVM Dóban. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A VB szlogenje a csap hullámokat lesz, és Budapest 27 logó is hullámzik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 38 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
2: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja a vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a poolbar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
1: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
2: Igen, elindítottuk a La Terrazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasztitál is jár, amit a La Terrazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
1: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
2: Pénteken a La Terrazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
1: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
2: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
3: Hazai turmix, naponta 260 percben,
0: a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Délvasi pedagógusok is Szent Gellérdiban részesültek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, fogalmazott Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, fédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Az országos tiszti főorvos kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország területére. A meleg napok során a vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
3: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat. Megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrös napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat.
1: Zárva lesznek a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak július 1-én Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én 16 és 20 óra között a Paracelsus gyógyszertár biztosítja. Délvasi pedagógusok is Szent Gellér díjban részesültek a Szombathelyi Egyházmegye tanév záró Te Deum ünnepségén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított díjakat Székely János megyés püspök adta át. A körmendi Boldog Batthyány László katolikus iskola pedagógusa Németné Marton Dóra a Szent Gellér díj ezüst fokozatát vehette át. A Szentgotthárdi Szent Gotthárd általános iskolából Krányec Teréz a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az utifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma.
0: Sporthírek.
1: Július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Az aukciós ház vezetése a most zajló VB-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár. Az előzetes kalkulációk szerint a mez akár 6 millió dollárnál többért is elkelhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, számottevő csapadék sehol sem valószínű. Jelentéktelen zápor, esetleg hőzivatar előfordulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél, napközben veszélybe kerülhet az abszolút meleg rekord, a legmelegebb órákban ugyanis 38 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Este Artolt a délután itt a Város Rádiójában a 99.8-on. Szép napot mindenkinek, Tóth Cili vagyok ma is. Ötig pedig itt leszek az éterben, ma is hozok érdekességeket, hasznos infókat, nem meg persze jó kis zenéket készítettem be mára is, úgyhogy ha ott bent, a hűvösben tartózkodnak, akkor érdemes bennünket hallgatni. Shakira, Robbie Williams és Katy Perry után Madison Beer és a Bittersweet című legfrissebbje szól a folytatásban. Ezzel kívánok mindenkinek szép délutánt, kitartást ebben a hőségben, na és persze jó rádiózást velünk.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Üntetem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, van még elittem, minden egyben van.

0: Közlekedési információk.
1: Néhány helyen dolgoznak ma is a magyar közút szakemberei a 8-as számú főúton. Körmendés Kemes-Tarodfa közt kasszálás lassítja a haladást, munkagépeket kell kerülgetni, úgyhogy érdemes mindenképpen fokozott óvatossággal autózni ezen a szakaszon. A magyar Szombatfa-Csákány-Doroszló összekötő úton félpályás zárás mellett szintén útkarbantartási munkálatok lassítják a haladást egy rövid szakaszon, akár csak a Hegyhegy-Szentmártoni bekötő úton. Forgalomkorlátozás van érvényben Őri-Szentpéter térségében, a Mária-Újfalui összekötő úton, itt híd áteresz javítás és karbantartás zajlik. A 75-ös főúton lentinél a 62-es kilométernél lévő Kerka ártér és Bánkuti forrás hidakon egy-egy sáv járható a felüljárók teherbírásának biztosítása érdekében, aki erre indulna útnak, az mindenképpen számítson erre. A 87-es főúton Szombathelyre elkerülő szakaszán kaszálnak, a 27-es és a 31-es kilométer közt az aktuális munkaterületnél a fél útpályát lezárták. Ugyancsak Szombathelyen az elkerülőn a 79-es kilométernél útépítési munkálatok miatt a fél útpályát lezárták, jelzőlámpás forgalomirányítás mellett tudnak haladni az autósok. Olad település részen pedig ugyancsak a megyeszékhelyen a dolgozók útja egy rövid szakaszát a Muskáti utcai körforgalom közelében felújítás miatt a nyár végéig lezárták, kerülni az Ernst-Kelemen utca irányába lehet. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra is, persze egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is. Baby.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
5: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Alex and the Stan és az Ocean Eyes szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben, itt a 99.87 a Humea meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg. Elsősorban az idősebbek, a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg ez az időjárás. A keringési panaszok, a vérnyomás ingadozás, a szív problémák, a rosszul lét, a légzési problémák és a migrén egyaránt jelentkezhet, de ebben az időben sajnos nő az infarktus és a stroke esélye is, úgyhogy mindenképpen figyeljünk az idős családtagjainkra, illetve a környezetünkben élő idősekre, valamint a gyermekekre is, hiszen ők is könnyebben kimerülhetnek, általános lehet náluk is a fáradtság, a dekoncentráltság, úgyhogy ha esetleg tényleg vízparton tartózkodunk, akkor lehetőleg a hűvösbe töltsük a legtöbb időt. Könnyen napszúrást és hőgutát is kaphatunk, úgyhogy vigyázzunk magunkra. Na de hogy mégis mikor számíthatunk arra, vagy van esély tényleg, hogy véget ér ez az igazi trópusi hőség, azt a következő percekben Pétervári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelő járulja el nekünk.
1: Sok modell sokfélét ad, de mindenképpen az, hogy nő a csapadékhajlam. Hát azért itt a hőzivataros részeken, mert igazándiból nem front érkezik, de a munkában csak a hét közepén, de azért előfordulhatnak vagy heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez a igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok. Mert mindenképpen azért egy mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet, tehát a túl nagy lehűlés azért nem, de azért az egy elviselhető hőmérséklet. És hát a növényzetnek még mindenképpen a mezőgazdaságban, talán csak az aratásnak nem, mert ugye azért nagy gőzerővel az is elkezdődik, aznak nem kedvez, de ugye egybeértek a növények, tehát itt gyakorlatilag, ami korán kezdődik a repce, az őszi árpa, az szinte egyszerre megy, és hát hamarosan a búzák, az inkább ilyen kényszerérett állapotban vannak, azokat is, akikkel beszéltem, hamarosan kezdhetik aratni. Viszont a gyümölcsöknek a cukorfoka az biztos, hogy lesz, igen finom dinnyéket lehet kapni, tehát a magyar dinnye most is hozza azt a nem csoda, ezt a nagyon édes állapotát, ahol főleg öntözni tudják, hogy kiváló minőségben van.
0: Nagyon-nagyon várjuk ezt a hűsítő csapadékot, úgyhogy bízunk benne, hogy meg is érkezik a hét közepén, aztán a hét második felére egy kicsit fellélegezhetünk. Pétervári Tibor, köszönjük az információkat.

0: is forog a föld.
1: Gásper Laci és K. Kevin, valamint a Forog a Föld című közös szót itt a 99.8-on a Körmendie kedvenc rádiójában. Lakosi Gabi pedig lassan vált itt a stúdióban, kettőkor hozza a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek önök sem messzire a készülékektől, visszatérünk a hírek után, jó kis érdekességekkel, na meg sok-sok jó zenével. A hírek előtt pedig még Shoes és a Don't Forget You-szól. Jó rádiózást!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddén félig tart a harmadfokú hőségriasztás. A tudatos vízhasználatra hívják fel a lakosság figyelmét. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban, a vörös kút mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva vannak. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani, illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, hogy az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatása legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Keddig félig tart a harmadfokú hőségriasztás, tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos keddig félig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hűség miatt több intézkedést is tett Körmend önkormányzata. A városközpontban párakapu működik, városháza előtti ivókút folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk, a katasztrófa védelem ajánlása szerint. Az év első jelentős hőhulláma alatt a megfelelő folyadékbevitel és a tudatos vízhasználatra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent az emberi szervezet számára, ezért kiemelten fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A szolgáltató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja az ivóvizet, és a kerti öntözéshez lehetőség szerint esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe. Emellett az utak és járdák locsolásának mellőzését is kérik. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A püspök közösségi oldalán közzétett felhívásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalan emberek egészségét veszélyezteti. Ezért azt kérte, hogy a legmelegebb órákban nyissák meg a templomok kapuit, hogy azok menedéket nyújthassanak a hűség elől. Székely János szerint a templomok olyan helyekké válhatnak, ahol bárki megpihenhet, felfrissülhet, iható vízhez juthat, illetve csendben tölthet néhány percet. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-ben. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a második, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Sporthírek.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők, pontosan 1 év múlva Budapesten, az MVM Dóban. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A VB szlogenje a csap hullámokat lesz, és Budapest 27 logó is hullámzik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hoznak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérnek. Napközben 38 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a Város Rádiójában, pontosan 4:30-ban. Én Tóth Cili vagyok továbbra is. Tartsanak velem. Camrad, Halott Pénz és Beyoncé indították az órát, Casey és Ricky Martin közösével pedig megyünk is tovább. Forog a Maria, de itt lesz velünk majd a Fiesta és a tavalyi siker. A szép nyári este, jó rádiózást! Epa! Un pasito pa'lante, María. Dos, tres. Un pasito

Dua Lipa nem csak a sláger listákat hódítja meg, hanem bizony az olvasás népszerűsítéséért is egyre többet tesz. Az énekesnő ezúttal egy igazán különleges könyvtár megnyitásával hívja fel magára a figyelmet. A Manifesto könyvtár a portugáliai Porto legendás Livraria Lello könyvesboltjában kapott helyet, ahol közel 100 olyan könyvet gyűjtöttek össze, amelyeket a világ különböző részein valamilyen okból betiltottak, vagy cenzúráztak. A gyűjtemény olyan szerzők műveit is tartalmazza, mint Margaret Atwood, Salman Rushdie, vagy Olga Tokarczuk. A könyvek a hatalom, a kontroll, a hang és az emlékezet témáját járják körül. Dua Lipa szerint a könyvtár azoknak a szerzőknek és olvasóknak állít emléket, akik hisznek a szabad gondolkodásban. Ahogy fogalmazott, néha a legfelforgatóbb dolog, amit tehetsz, hogy elolvasol egy könyvet, majd beszélsz róla. Az énekesnő 2023-ban indította el saját könyvklubját, jövőre pedig a londoni irodalmi fesztivál egyik kurátora is lesz, és úgy tűnik, hogy számára az olvasás legalább akkora szenvedély, mint a zene.

0: mindjárt folytatjuk.
1: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
3: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni, csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
1: Reklámot hallottak.
0: És most.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

One Direction és a What Makes You Beautiful című 2011-es sláger szólt az elmúlt percekben, itt a 99.8-on. Szerdán érdemes előre gondolkodni, ugyanis zárva lesznek a rendelők és a gyógyszertárak a Semmelweis nap miatt, ugye, ami a Magyar Egészségügy napja. Úgyhogy akinek van állandó gyógyszere, az mindenképpen gondoskodjon annak időbeli kiváltásáról, illetve feliratásáról. Tehát szerdán zárva lesznek a házi orvosi rendelők, a gyermekházi orvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, de a gyógyszertárak is az ellátás ügyeleti rend szerint lesz.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát a

Trainor és a Getting Girl című legfrissebb szólt itt a 99.8-on. Egy újabb óra végéhez közelítünk, úgyhogy lassan Lakosi Gabi vált ismét itt a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat, de ne menjenek nagyon messzire ezúttal sem a készülékektől. Jövünk vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt. Tartsanak velem!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdíjban részesültek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, fogalmazott Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk, és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Az országos tiszti főorvos kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország területére. A meleg napok során a vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
3: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat.
1: Zárva lesznek a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak július 1-én Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én 16 és 20 óra között a Paracelsus gyógyszertár biztosítja. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdíjban részesültek a Szombathelyi Egyházmegye tanév záró Te Deum ünnepségén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított díjakat Székely János megyés püspök adta át. A körmendi Boldog Batthyány László katolikus iskola pedagógusa Németné Marton Dóra a Szentgellérdíj ezüst fokozatát vehette át. A Szentgotthárdi Szent Gotthárd általános iskolából Krányec Teréz a Szentgellérdi aranyfokozatában részesült. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. csökkent a pollenterhelés. A bázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma.
0: Sporthírek.
1: Július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Az aukciós ház vezetése a most zajló VB-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár. Az előzetes kalkulációk szerint a mez akár 6 millió dollárnál többért is elkelhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hoznak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérnek. Napközben 38 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Folytatódik a délután itt a 99.8-on, 2 perccel vagyunk, 3:45 után, én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, hiszen már csak alig 2 órányi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, de leginkább jó kis hűsítős lágerekkel. Black Eyed Peas, Takács Gergő és Nickelback indították ezt az órát, Rap Thomas tavalyi sikerével, a Machine-nál pedig megyünk tovább, de szól majd a Jude Law és Carson Coma közöse is, ami nem más, mint a szemüveg. Jó rádiózást! Yeah.

Ma este ismét jelentkezik a Körmendi Városi Televízió csatornáján, immáron 13. alkalommal a Körmendi Böngésző. Az egyik legtartalmasabb adásra számíthatunk a szerkesztők szerint, hiszen az elmúlt hetekben számos helyszínen, számos izgalmas program volt, úgyhogy a megszokottól eltérően jóval bőségesebb összeállítással várják a nézőket. A hírblogban beszámolót hallhatnak és láthatnak a tanévzáró ünnepségekről, de ott volt a tévé a mozgás éjszakáján és a múzeumok éjszakáján is. Utóbbi keretében kosárlabdás beszélgetéseket is készített Ferenc Csabával és Takács Kristóffal. Ellátogattok a Várkertbe egy új kezdeményezés indulására, az Ökocentrum jótékonysági főzésére, valamint a Magyar Szecsődi Tónál megrendezett Munkás Horgász Egyesület emlékversenyére is. A részletes beszámolók közt pedig felidézhetjük a szerkesztők segítségével a Down-szindrómával élő kosárlabda világbajnokságának legszebb pillanatait, illetve beszámolót is láthatnak arról, hogy első alkalommal rendeztek birkózó versenyt a sportcsarnokban, de visszatekinthetünk a várkoncert eseményeire is. Tehát ma este 6:30-tól ismét Körmendi Böngésző a Körmendi Városi Televízió csatornáján. Én kellemes kikapcsolódást és jó informálódást kívánok!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun & Wellness Park. Pálmafák, hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell ennél több? Keresd a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
0: Reklámot hallottak! És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva!

Madonna még mindig képes megosztani a közönséget 67 évesen is. Ezúttal az olasz Vogue címlapján szerepel a pop díva, méghozzá egy merész, rózsaszín hangulatú fotósorozatban, amely már most heves reakciókat váltott ki. A képeken puderszínű fűzőben, bodyban és arany magas sarkúban pózol. A fotózás apropója, hogy hamarosan megjelenik új albuma, a Confession 2, amely a 2005-ös Confessions on a Dance

Lore folytatásának ígérkezik. A lemezen többek közt Sabrina Carpenter, Payday Strome is közreműködik. A magazinnak adott interjújában Madonna arról beszélt, hogy szerinte a művészet nem működhet kizárólag algoritmusok és mesterséges intelligencia alapján. Ahogy fogalmazott, ha minden döntést az algoritmusok hoznak meg, akkor eltűnik a kockázatvállalás, márpedig éppen ez a művészet lényege. A fotók azonban megosztották és megosztják a mai napig a közönséget, sokan az album kampány eddigi legjobb képeinek nevezték őket, mások viszont úgy vélik, a túlzott retusálás és az esetleges mesterséges intelligenciás utómunka irreális szépségideát közvetít. Egy hozzászóló szerint az öregedés kiváltság, és nem kellene eltüntetni a jeleit. Egy biztos, Madonna közel 5 évtizedes pályafutása után is pontosan tudja, hogyan legyen a figyelem középpontjában.

0: beautiful things that are.
1: Belzonban és a Beautiful Things szólt a 99.8-on. Egy újabb óra végéhez érkezünk szép lassan, Lakosi Gabi pedig ismét hozza a legfontosabb híreket, infokat 4-kor. Viszont a délutánunkból van még hátra bő 60 percnyi idő, úgyhogy nagyon messzire ne távolodjanak el a készülékektől, hiszen én várom vissza önöket.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddén félig tart a harmadfokú hőségriasztás. A tudatos vízhasználatra hívják fel a lakosság figyelmét. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban, a vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva vannak. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmendben azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilo miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani. Illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatása legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Keddén félig tart a harmadfokú hőségriasztás, tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos keddén félig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőség miatt több intézkedést is tett Körmend önkormányzata. A városközpontban Párakapu működik, városház előtti ivókút folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk, a katasztrófa védelem ajánlása szerint. Az év első jelentős hőhulláma alatt a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent az emberi szervezet számára, ezért kiemelten fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A szolgáltató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja az ivóvizet, és a kerti öntözéshez lehetőség szerint esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe. Emellett az utak és járdák locsolásának mellőzését is kérik. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A püspök közösségi oldalán közzétett felhívásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalan emberek egészségét veszélyezteti. Ezért azt kérte, hogy a legmelegebb órákban nyissák meg a templomok kapuit, hogy azok menedéket nyújthassanak a hőség elől. Székely János szerint a templomok olyan helyekké válhatnak, ahol bárki megpihenhet, felfrissülhet, iható vízhez juthat, illetve csendben tölthet néhány percet. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-ben. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Sporthírek.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők, pontosan 1 év múlva Budapesten, az MVM Dóban. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A VB szlogenje a csap hullámokat lesz, és Budapest 27 logó is hullámzik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hoznak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérnek. Napközben 38 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Az utolsó órája is elindult a hét első délutánjának itt a 99.8-on a Körmend FM-en, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, mert csak alig 45 percnyi időnk van hátra. A folytatásban is szólnak a jó zenék. Érosz Ramazzotti, Király Linda és Sean Paul indították az órát, Gabri Ponte, Sam Harper legfrissebbjével, a Words-szel pedig megyünk tovább, valamint szól majd Tolvaj Reni és a Dúsz című sikere. Jó rádiózást! I don't need your words.

0: Közlekedési információk.
1: Továbbra is az ország túlnyomó részén száraz utak, várják az autósokat a Dunán túlon és a középső ország részben, helyenként élénk déli széllökések fordulhatnak elő. A napos időben mindenképpen érdemes napszemüveget viselni, mert a vakító napsütés bizony ronthatja a látási viszonyokat. Továbbra is a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Soha ne hagyjanak gyermeket, idős embert vagy házi állatot lezárt parkoló autóban még néhány percre sem. A nagy meleg az autóvezetőket is megviseli, tompulhatnak a reflexek, nőhet a reakcióidő, ezért vezessenek a megszokottnál is körültekintőbben. Ha hosszabb útra indulnak, legyen elegendő ivóvíz az autóban, arra az esetre is, ha egy forgalmi fennakadás miatt hosszabb ideig kell egy helyben várakozniuk. Végül pedig tartsanak megfelelő követési távolságot és vezessenek türelemmel, vigyázzanak magukra is egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun & Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Megválasztották az idei év fagylaltját, az ország legjobb jeges finomságait idén is Hajdúszoboszlón a strandon választották ki, ahol 5 kategóriában összesen 72 különleges fagylalt versenyzett. A rangos fődíjat egy budapesti cukrász nyerte el Solea Fantázia nevű fagylaltjával, amely az év fagylaltja címet is megszerezte. A mentes kategória győztese a Bergamot kertje lett, míg az idei újdonságként meghirdetett ehető erdő kategóriában a vadbogyós török méz bizonyult a legjobbnak. A verseny történetében először gyermek zsűri is pontozott, akik a Király kedvence Fantázia nevű fagylaltot választották kedvencüknek. A győztes cukrász egyébként több elismerést is bezsebelt, a fődíj mellett elnyerte a kézműves fagylalt Nívó díjat, valamint több külön díjat is. A Hungarospa 100. strand szezonjának hivatalos fagylaltja pedig a török mézzel gazdagított madártej lett. Tehát úgy tűnik, hogy idén is érdemes lesz fagylalt kalandra indulni, a magyar cukrászok ismét bebizonyították, hogy világszínvonalú ízeket alkotnak.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva. Rád hangolva.

Érkeztünk a délutánok a végéhez, Lakosi Gabinak adom át a helyemet itt a stúdióban, ismét hozza a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, majd pedig szólnak a folytatásban is a jó zenék, úgyhogy maradjanak velünk. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy a mai délutánt is velem töltötték, tegyenek így holnap is, ugyanígy jövök 1 és 5 között hűsítő slágerekkel, itt a 99.8-on. Tóth Cilit hallották, további szép estét, kitartást és jó rádiózást mindenkinek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdiban részesültek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, fogalmazott Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Az országos tiszti főorvos kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország területére. A meleg napok során a vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
3: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat. Megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrös napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat.
1: Zárva lesznek a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak július 1-én Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én 16 és 20 óra között a Paracelsus gyógyszertár biztosítja. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdiban részesültek a Szombathelyi Egyházmegye tanévzáró Te Deum ünnepségén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított díjakat Székely János megyés püspök adta át. A körmendi Boldog Batthyány László katolikus iskola pedagógusa Németné Marton Dóra a Szentgellérdi ezüst fokozatát vehette át. A Szentgotthárdi Szent Gotthárd általános iskolából Krányec Teréz a Szentgellérdi aranyfokozatában részesült. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. csökkent a pollenterhelés. A bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma.
0: Sporthírek.
1: Július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Az aukciós ház vezetése a most zajló VB-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár. Az előzetes kalkulációk szerint a mez akár 6 millió dollárnál többért is elkelhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hoznak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérnek. Napközben 38 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Csak egy kicsit engedj oda közelebb. Hadd hallgasson, hogy dobban meg a szíved. Hogyha dobban,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
2: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a poolbar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
1: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
2: Igen, elindítottuk a La Terrazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasti tál is jár, amit a La Terrazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
1: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
2: Pénteken a La Terrazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
1: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
2: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddél félig tart a harmadfokú hőségriasztás. A tudatos vízhasználatra hívják fel a lakosság figyelmét. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban, a vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva vannak. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmendben azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani. Illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatása legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Keddél félig tart a harmadfokú hőségriasztás, tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos keddél félig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőség miatt több intézkedést is tett Körmend önkormányzata. A városközpontban párakapu működik, városház előtti ivókút folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk, a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Az év első jelentős hőhulláma alatt a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent az emberi szervezet számára, ezért kiemelten fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A szolgáltató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja az ivóvizet, és a kerti öntözéshez lehetőség szerint esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe. Emellett az utak és járdák locsolásának mellőzését is kérik. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A püspök közösségi oldalán közzétett felhívásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalan emberek egészségét veszélyezteti. Ezért azt kérte, hogy a legmelegebb órákban nyissák meg a templomok kapuit, hogy azok menedéket nyújthassanak a hőség elől. Székely János szerint a templomok olyan helyekké válhatnak, ahol bárki megpihenhet, felfrissülhet, iható vízhez juthat, illetve csendben tölthet néhány percet. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-ben. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Sporthírek.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők, pontosan 1 év múlva Budapesten, az MVM Dóban. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A VB szlogenje a csap hullámokat lesz, és Budapest 27 logó is hullámzik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hoznak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérnek. Napközben 38 fokra forrósodik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Lotfi Begi, Kolányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Ki? Kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod, te nem vagy itt már. Ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

a mikrofonnál. Mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám. Csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Délvasi pedagógusok is Szent Gellérdiban részesültek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, fogalmazott Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, szédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Az országos tiszti főorvos kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország területére. A meleg napok során a vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
3: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat.
1: Zárva lesznek a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak július 1-én Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én 16 és 20 óra között a Paracelsus gyógyszertár biztosítja. Délvasi pedagógusok is Szent Gellér díjban részesültek a Szombathelyi Egyházmegye tanév záró Te Deum ünnepségén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított díjakat Székely János megyés püspök adta át. A körmendi Boldog Batthyány László katolikus iskola pedagógusa Németné Marton Dóra a Szent Gellér díj ezüst fokozatát vehette át. A Szentgotthárdi Szent Gotthárd általános iskolából Krányec Teréz a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a Felsőoktatási Intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Csökkent a pollenterhelés, a bázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma.
0: Sporthírek.
1: Július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Az aukciós ház vezetése a most zajló VB-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár. Az előzetes kalkulációk szerint a mez akár 6 millió dollárnál többért is elkelhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hoznak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérnek. Napközben 38 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddén félig tart a harmadfokú hőségriasztás. A tudatos vízhasználatra hívják fel a lakosság figyelmét. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban, a vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helységei is nyitva vannak. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmendben azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani. Illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, ez árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatása legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Keddén félig tart a harmadfokú hőségriasztás, tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos keddén félig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőség miatt több intézkedést is tett Körmend önkormányzata. A városközpontban párakapu működik, városház előtti ivókút folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk, a katasztrófa védelem ajánlása szerint. Az év első jelentős hőhulláma alatt a megfelelő folyadékbevitelre és a tudatos vízhasználatra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz Zrt. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent az emberi szervezet számára, ezért kiemelten fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A szolgáltató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja az ivóvizet, és a kerti öntözéshez lehetőség szerint esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe. Emellett az utak és járdák locsolásának mellőzését is kérik. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A püspök közösségi oldalán közzétett felhívásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalan emberek egészségét veszélyezteti. Ezért azt kérte, hogy a legmelegebb órákban nyissák meg a templomok kapuit, hogy azok menedéket nyújthassanak a hőség elől. Székely János szerint a templomok olyan helyekké válhatnak, ahol bárki megpihenhet, felfrissülhet, iható vízhez juthat, illetve csendben tölthet néhány percet. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-ben. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Sporthírek.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők, pontosan 1 év múlva Budapesten, az MVM Dóban. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A VB szlogenje a csap hullámokat lesz, és Budapest 27 logó is hullámzik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hoznak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérnek. Napközben 38 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva. Még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdiban részesültek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, fogalmazott Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasszunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Az országos tiszti főorvos kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország területére. A meleg napok során a vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
3: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat. Megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat.
1: Zárva lesznek a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak július 1-én Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én 16 és 20 óra között a Paracelsus gyógyszertár biztosítja. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdiban részesültek a Szombathelyi Egyházmegye tanév záró Te Deum ünnepségén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított díjakat Székely János megyés püspök adta át. A körmendi Boldog Batthyány László katolikus iskola pedagógusa Németné Marton Dóra a Szentgellérdi ezüst fokozatát vehette át. A Szentgotthárdi Szent Gotthárd általános iskolából Krányec Teréz a Szentgellérdi aranyfokozatában részesült. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni sziesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. csökkent a pollenterhelés, a bázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma.
0: Sporthírek.
1: Július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Az aukciós ház vezetése a most zajló VB-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár. Az előzetes kalkulációk szerint a mez akár 6 millió dollárnál többért is elkelhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hoznak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérnek. Napközben 38 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Stones a legújabbjával itt a Város Rádiójában, ez a Körmend FM, nagyon szép szombatot mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Ebben az órában egy közeli leventulásba fogunk ellátogatni. Nagyon sokan nem is tudják, hogy Döröskén is létezik már egy ilyen birtok. Igaz, hogy még nincs nyitva a nagy közönség előtt, ezt jövőre tervezi a tulajdonos, de az innen származó növényeket a szerencsésebbek már felhasználhatták akár az idei esztendőben is, például esküvőkhöz vagy egyéb ünnepi alkalmakon. Hercegné pap Tímea lesz a vendégünk, akivel a levendulákról fogunk beszélgetni, és persze a döröskei ültetvényről, annak terveiről. Tartsanak velünk, jó rádiózást!

0: Egyre több felé vehetünk részt már Levendula Szedd Magad akciókban, az előző hétvégéken is így volt ez, és a folytatásban az előttünk állókon is, még úgy nagyjából július közepéig talán. Nyitva lesznek a kertek itt a Nyugat-Dunántúlon is, igaz, hogy milyen birtokok inkább a Balatonnál találhatók, de már feleink is egyre népszerűbb a leventulások telepítése. Létezik már egy ültetvénydöröskén is, ez a Hercegi Leventula udvar, amely hamarosan a nagy közönség előtt is kinyitja a kapuit. A birtok megszületéséről, ötletéről és persze a növényről, a levenduláról, a virágról is nagyon sokat fogunk beszélgetni. Ebben az órában itt van velünk a Döröskei ültetvény megálmodója, tulajdonosa, hercegné Papp Tímea. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hogy áll most a virágzás, nagyjából hol tartanak idén a levendulák?
1: Igazából most vagyunk a közepén. Azt tudni kell egyébként, hogy kétféle alapvető levendulát különböztetünk meg. Van a francia, ami gyakorlatilag most éli a virágzásának a kellős közepét. Az angol levendula, az egy későbbi, egy hónap különbség van nagyjából közöttük. A francia levendulát már most lehet vágni, gyűjteni, felhasználni ételekbe, italokba, viszont az angol levendulára egy picit várni kell még.
2: Neked melyik van?
1: Nekem francia levendulám van, méghozzá a tihanyi ültetvényről származó francia levendulám, angol is van. Mind a kettővel próbálkozom, kísérletezem. Több hasznosítási formában a francia levendula az egy kicsit számomra zamatosabb, ízesebb, az illóolaj tartalma talán magasabb. Az angol viszont nyilván sok múlik azon, hogy milyenek az adott helynek az adottságai, az időjárás, a talaj, annyi mindenem múlik, annyi fajta tényező van, más a Balatonparton, tehát más egy tihanyi hőmérséklet mellett, más egy tihanyi napsütés mellett, mint például nálam Döröskén. Nálam a francia levendula az, ami behozta nekem az elvárásaimat magát.
2: Akkor abból van több.
1: Igen.
2: És Magyarországon szerinted melyikből van több?
1: Azt gondolom, hogy a francia levendula az, ami Magyarországon általánosságban a levendula néven ismert. Ugye mindenki valahogy a tihanyi levendulásba fertőződött meg igazán ezzel a szenvedéllyel. Én legalábbis mindenképpen. Igen, és most már nálunk ez egy minden évben előforduló egy-két napos kirándulást hoz magával, hogy minden évben el kell mennünk tihanyba.
0: És mi a különbség pontosan a Döröskei Lankák és a tihanyi domb között? Olyan helyen fekszik, hogy másképp süti a nappal birtokot?
1: Mindenképpen, minden szerénység nélkül mondhatom, hogy nem tudjuk felvenni a versenyt a tihanyi lankákkal, a tihanyi napsütéssel. Próbálkozunk, de nyilván az adottságok azok korlátozzák ezt.
0: Maradunk még Tihanynál, mindjárt innen folytatjuk, hogy is jött az ötlete a Döröskei birtok létrehozásának. Vendégünk hercegné Papp Tímea.

0: forog a föld.
1: Beindítottuk mi is a levendulás szezont ebben az órában, erről a növényről beszélgettünk. Itt van velünk hercegné pap Tímea, a Döröskei Hercegi Levendula udvar megálmodója, akivel most a birtok születésével fogjuk folytatni. Emlegetted Tihanyc, hogy ott fertőzöttél meg, elmentetek és szerelembe estél a levendulásokkal, az ültetvénnyel, vagy hogy történt ez, bonyolultabb volt ennél?
2: Hát ez egy kicsit inkább drámaibb, nagyjából egy 5 évvel ezelőtt volt egy balesetem, amikor egy fél évre ágyba kényszerültem, és mit csinál az ember? Elkezdi Google a barátom, mit tudnék tenni, nyilván építjük a kapcsolatainkat, amikor egyedül vagyunk, akkor ismerkedünk, és én akkor nagyon-nagyon sok növényes csoportba léptem be, és onnan jött az ötlet egyébként, volt már alapból levendulám, 2 bokor, de azt gondoltam, hogy miért ne lehetne több, és tudok egy kicsit többet kinyerni ebből a növényből. Ugye rengeteg lehetőség van benne, és próbáltam azért 2 bokornál egy kicsit nagyobb mennyiségben gondolkodtam. Igazából ott ismerkedtem meg egy hölgyel, aki gyakorlatilag az első hibákat is elmagyarázta. Nagyon-nagyon banális első hibák között azt tartom, hogy mennyire vágjuk vissza. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok múlik azon, hogy a növényt mikor vágjuk vissza. Ugye ezt vagy kora tavasszal, most az idei évből indulva ki, hiszen idén volt hó, tehát ahogyan elment a hó, azonnal meg tudtam vágni a levenduláimat, vagy pedig késő ősszel kell megvágni a levendulát. Ez a 2 időszak az, amit a nagykönyvben is leírnak, illetve azok az emberek, akik ezt nálam profibb módon
1: hát művelik. Hát ilyenek kertészek nagyon határozottan szokták utasítani a levendulai tulajdonosokat, hogy már pedig vissza kell vágni, és nem szabad sajnálni ezt a növényt.
2: Igen, én pont ebbe a hibába estem bele. A nagykönyvben azt mondják, hogy 2/3 kell a növényt visszavágni. Lehet kicsit merészebben is vágni, viszont arra nagyon kell figyelni, hogy a vastag törzs részt hagyjuk meg, ami már a növénynek a korát mutatja. Idén próbáltam először azt, hogy addig vágtam vissza a levendulát, kicsit több, mint a 2/3 vágtam vissza, amikor már a kicsi zöld pöttyök megjelentek a törzsén, és ott visszavágtam. Azt mondom, hogy ez a merészség nekem a sikert hozta meg, hiszen nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon széles újhajtás, nagy bokrok lettek ezáltal. Viszont én azt gondolom, hogy inkább aki nem szeretne kockáztatni, az maradjon a 2/3.
1: Beszélünk még a levendula visszavágásáról, és egyéb gondozási tippeket is várunk tőled. Vendégünk hercegné pap Tímea, Döröskei levendula ültetvény tulajdonos, akivel hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: délelőtt világba borultak a levendulások, el is indultak a szedmagok programok, elsősorban hétvégenként zajlanak ezek itt a környékünkön is, kivéve Dörösként, mert ott majd talán jövőre indulhat el hasonló akció. A hercegi levendula udvar azonban folyamatosan szépül, itt van velünk a tulajdonos, hercegné Papp Tímea, akivel folytatjuk a beszélgetést. Hány tő növényed van most, mekkorának mondható a birtok?
1: 50 és 100 tő között vagyunk, tehát egy nagyon-nagyon kezdetleges ültetvényről beszélünk, viszont mivel én komplexen gondolkodom, ezért nem is bánom, hogy ilyen mennyiségű ültetvényen, ekkora mennyiségű állománnyal rendelkezem. Az egész év, ahogyan megkezdődik a jó idő, már kerül neki a télen bent nevelt növénylámpa alatt bent nevelt magok, ugye megindulnak, és azok már az ablakba a jó idő kezdetével a kezdeti tavaszi napsütésbe kikerülnek. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt is, ugye mindenhonnan tanul az ember, ezt egy virágkötő árulta el nekem, hogy sokkal, de sokkal jobb, ha kicsit hűvösebb az idő, viszont már kezdenek a napsugarak megjelenni, tehát ez akár egy március is lehet, mert sokkal-sokkal pozitívabb hatása lehet a napsütésnek, mint magának a növénynevelő lámpáknak. Mindennek megvan a maga funkciója, de azért a természetesség az ebben az esetben is célra vezetőbb.
0: Azért a 100 tő sem kevés, már az is gyönyörű látvány lehet, hogyha ez egyszerre virágba borul.
1: Igen, ugye most tapasztalom, ahogy a minden nap kimegyek a levendulásba, hiszen egy folyamatos karbantartást igényel, amit megtanultam, a folyamatos gazmentesítés, hiszen utána meg bosszulja magát, hogyha a virágládába a magok mellett a fűmagok is bekerülnek, és kiküszöbölhetetlen, hogyha az ember nem végzi el minden nap azt a kis gyom áltakarítást, azt a kis körbenyírást, és én azt tapasztalom, hogy a maga a növénynek a minőségén is ronthat ez. Nagyon-nagyon sok dolog az, ami befolyásolja azt, hogy milyen lesz a következő évünk.

0: Hogyan érdemes ültetni és aztán gondozni a levendulát, na és mi mindenre használható ez a különleges növény, ezekről is beszélünk ebben az órában Hercegné Papp Tímeával, ő a Dörösgei Hercegi Levendula udvar megálmodója, akivel a birtok bemutatását most ott folytatjuk, hogyha jól értettem, akkor te saját magokról, saját palántákból dolgozol. Kizárólag azt ültetett ki a levendula udvarra, ami tőled származik?
1: Igen, igen, erre kifejezetten büszke vagyok, és nekem ez egy alapvetően nagyon fontos elhatározásom volt, hogy a törzsállományon kívül már csak az én általam szaporított palánták fognak bekerülni, és abból duzzasztom a kis ültetvényemet. Továbbá most már azt is büszkén elmesélhetem, hogy vannak visszatérő, évről évre visszatérő vásárlók, akik kifejezetten kérik az újabb-újabb palántákat, mert vagy elment hozzájuk vendégségbe a anyuka, anyós, testvér, unokatestvér, és vagy elcsakliszta az éppen kicsi levendulákat, vagy pedig azt mondta, hogy neki kell még ilyen. Úgyhogy büszke vagyok rá, hogy most már törzsvásárlókról is beszélhetünk, akik évről évre nem hagynak cserben.
0: Mekkora az érdeklődés, és mindig van kinek továbbadni ezeket a palántákat, akkor lesz elegendő, hogy fejleszd a saját birtokodat is?
1: Igazából én úgy tervezem, hogy egy komplex szolgáltatásként, komplex rendezvény helyszínként képzelem a jövőmet. Azt tapasztalom, hogy az embereknek egyre inkább arra van szükségük, hogy a nyűsgő mindennapokból ki tudjanak törni egy kicsit a vidéki életbe. Viszont nem mindenki teheti meg, hogy szarvasmarha vagy a sertése az udvarába legeljen, vagy éppen az udvarába legyen egy olba. Viszont a gyerekeknek ez egy hatalmas élmény, úgyhogy egy olyan teszt stádiumban vagyok, és ennek a barátaim gyerekei örülnek a legjobban, hogy mennyire életképes ez az elgondolás, tehát mennyire tud életképes lenni egy olyan kis birodalom, ahol eljön a gyerkőc, megismerkedik az állatokkal, megnézi azt, hogy gyakorlatilag honnan jön a tej, honnan származik a húsi, amit az ételként, vasárnaponként az asztalra raknak, viszont nálunk azt az élményt tudja megszerezni, hogy megismerkedik ezekkel az állatokkal, akár megsimogatja őket, vagy test közelből, anya-apa kezéből láthatja őket. Tehát nekem például nem célom az, mint a legtöbb levendula ültetvénynek, hogy több ezer bokrom legyen, és csak a levendula szüret, csak a levendula vágás legyen a fő profil, hiszen az gyakorlatilag, ha az évet nézzük, az egy-két-három hónap alatt el is múlik, viszont nekem célom azért egy hosszabb időszakba gondolkodni, amikor elérhető ez a kis udvarka, vagy ez a kis birodalom. Tehát több komponensű a mi kis vállalkozásunk, az állatokkal való megismerkedés és a levendulák közti kis pihenés, kikapcsolódás, finom limonádé, vagy egy kis falusi zöldség-gyümölcs kísérletében. Oh.

0: lesz a Doroskai Herceg, illetve Bula udvar. Erről az ültetvényről beszélgettünk eddig Hercegné Pap Tíme a tulajdonossal, akivel megígértük, hogy hozunk néhány tippet a levendula gondozásához, illetve ültetéséhez, úgyhogy ezekkel folytatjuk most. Kinek ajánljuk a levendula telepítését, illetve hol ne akarjunk ültetvényt létesíteni?
1: A levendulának egyébként a maga sajátossága az az, hogy gyakorlatilag bárkinek lehet ajánlani. Ajánlom, én például ajánlom az anyukáknak, akik a gyermeküknek szeretnék az első kertészeti tapasztalatokat megtanítani, hiszen akár nálam például lehetőség van arra, hogy csak magot vásároljon valaki. Én emlékszem azokra az élményekre, hogy milyen nagyon-nagyon jó volt és büszkeség gyermekként, amikor kibújtak az első magok. Szerintem ez egy nagyon jó tapasztalás, illetve elsősorban azoknak ajánlott a levendula, akiknek nagyon-nagyon napos az udvara. Én mindenkinek elmondom, hogy árnyékba, fél árnyékba nem érdemes rakni a levendulát. Mindenképpen egy, ha lehet így fogalmazni, egy mediterrán udvarba ajánlom. Most itt nem az építészeti stílusra, illetve nem a háznak a stílusára utalván, hanem legyen azért annyi a napsütés, mint például egy Balatonparton, vagy legyen egy olyan sziklakert, ahová oda tűz a nap, legalább egy fél napot. Én mindenkinek ezt szoktam mondani, hogy erkélyládába életképes tud lenni, viszont

0: beültetést. Én mindig az iszapolást szoktam javasolni. Elültetjük a növényt, előtte iszapoljuk be, és azért egy-két-három hétig figyeljünk arra, hogy minden nap locsoljuk meg. Amikor én úgy szoktam mondani, és ez talán a legegyszerűbb meglátása, ezt bárki meglátja, amikor megvásárolja tőlem a növényt, vagy bárhonnan, tehát egy másik kertészetből, és akkor vagyunk jók, hogyha már látjuk a fejlődést, tehát akár egy centit is nő, vagy új hajtásokat hoz, akkor eldönthetjük azt, hogy átállunk a mindennapi locsolásra egy kicsit ritkábbra, hiszen akkor már nem igényli ős levendulásomat, például nem locsolom minden nap. Nyilván ebbe a nagy-nagy melegbe, vagy ebbe a nagy-nagy hőhullámba egy hetente egyszer azért adok neki, viszont a nagy és már begyökeresedett levendulákat, azokat nem kell már minden nap meglocsolni.
1: Az is fontos, ugye, hogy mikor ültetjük el, nem most akarjunk, ugye, levendulást elkíteni?
0: Nem most. Én azt szoktam mondani, hogy ezek előtt, a nagy melegek előtt, vagy egy átlagos nyári meleg előtt próbálom ezekről a júniusi nagy melegekről lebeszélni őket. Hiszen mikor? Minden évben virágzik.
1: Mikor javaslod?
0: Ősszel, hogyha előtetjük, akkor egészen biztos, hogy már tavasszal, nyáron majd megfigyelhetők rajta a virágok. Viszont a tavaszi ültetés sem egy elvetemült ötlet, hiszen a levendulát, hogyha visszavágjuk a virágokat, akkor még egyszer egy évben elkezdenek virágozni. Tehát a tavaszi ültetés az a másodvirágzásnak megfelelő időben fog virágzani.

0: sok mindent megtudhattunk a Levendula gondozásáról, ültetéséről ebben az órában, ebben pedig hercegné pap Tímea volt a segítségünkre, ő a Dörösgyei hercegi Levendula udvar megálmodója, akivel néhány gondolat erejéig még erről a létesítményről, birtokról fogunk beszélni. Emlegetted, hogy programokat, eseményeket, előadásokat, workshopokat is szívesen szerveznél a jövőben az udvaron. Melyek lesznek ezek, és mikorra várható majd az első?
1: Igen, vannak a fejemben, folyton zakatolnak az ötletek.

0: Egy workshop most már mindenképpen mondhatom, hogy tervben van, illetve hangtálas programban is gondolkodom, egy kis kiülök, csillezek, kicsit pihengetek, kicsit lerakom azokat a terheket, amiket már ha visszajövök a városba, lehet, hogy újra fel tudom venni, viszont ott kint tudom hagyni a természetben, és ehhez egyébként nagyon-nagyon adott Dörözske, tehát mind alapanyag, nagyon-nagyon sok lehetőség van benne, és nagyon-nagyon széles az a rendezvény szekció, amiben be tudjuk ezeket a helyszíneket, ezeket a kikapcsolódási programokat rakni.
1: Meddig tart még vajon a tesztüzem, mikor tervezett, hogy esetleg valóban megnyílhat az udvar?
0: Jövőre mindenképpen tervben van, és már le is van fixálva az első program, ami széles körben elérhető lesz bárki számára. Erről mindenképpen az oldalamon folyamatosan vannak visszajelzések, vannak érdeklődések, vannak ötletek egyébként. Nagyon-nagyon szerencsém van azzal, hogy rengeteg ötletet kapok, akár a barátoktól, akár az ismerősöktől. Ami most nagyon-nagyon keresett, az egy koszorúkészítő workshop. Volt már egy ilyen karácsonyi workshopom tavaly előtt, annak jó volt a visszajelzése, úgyhogy kicsit így a levendulás témakör kezdő akkordjaként ezt a koszorúkészítő workshopot mindenképpen tervezik jövőre.
2: Sok sikert kívánunk ezekhez a tervekhez, jövőre pedig várunk vissza, szeretnénk első között beszámolni arról, hogy akár már szert magad akcióban is részt vehetünk Dörözskén. Hercegné Pap Tímeának köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddél félig tart a harmadfokú hőségriasztás. A tudatos vízhasználatra hívják fel a lakosság figyelmét. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban, a vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva vannak. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmenden azonnal intézkedtünk. Egyrészt a párokapu az üzemelte nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kánikilom miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani. Illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmend város lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatása legyen, és felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Keddél félig tart a harmadfokú hőségriasztás, tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos keddél félig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hűség miatt több intézkedést is tett Körmend önkormányzata. A városközpontban párakapu működik, városház előtti ivókút folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk, a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Az év első jelentős hőhulláma alatt a megfelelő folyadékbevitel és a tudatos vízhasználatra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz ZRT. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent az emberi szervezet számára, ezért kiemelten fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A szolgáltató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja az ivóvizet, és a kerti öntözéshez lehetőség szerint esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe. Emellett az utak és járdák locsolásának mellőzését is kérik. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A püspök közösségi oldalán közzétett felhívásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalan emberek egészségét veszélyezteti. Ezért azt kérte, hogy a legmelegebb órákban nyissák meg a templomok kapuit, hogy azok menedéket nyújthassanak a hőség elől. Székely János szerint a templomok olyan helyekké válhatnak, ahol bárki megpihenhet, felfrissülhet, iható vízhez juthat, illetve csendben tölthet néhány percet. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Lincmeyer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 7 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie eltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen.
0: Sporthírek.
1: Minden idők legnagyobb és legjobb vízes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők, pontosan 1 év múlva Budapesten, az MVM Dóban. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A VB szlogenje a csap hullámokat lesz, és Budapest 27 logó is hullámzik majd.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hoznak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérnek. Napközben 38 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdíjban részesültek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, fogalmazott Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Az országos tiszti főorvos keddi félig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország területére. A meleg napok során a vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
3: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat.
1: Zárva lesznek a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak július 1-én Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én 16 és 20 óra között a Paracelsus gyógyszertár biztosítja. Délvasi pedagógusok is Szentgellérdíjban részesültek a Szombathelyi Egyházmegye tanévzáró Tedeum ünnepségén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított díjakat Székely János megyés püspök adta át. A körmendi Boldog Batthyány László katolikus iskola pedagógusa Németné Marton Dóra a Szentgellérdíj ezüst fokozatát vehette át. A Szentgotthárdi Szent Gotthárd általános iskolából Krányec Teréz a Szentgellérdi aranyfokozatában részesült. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MTI-ben. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MTI-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 000 forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. csökkent a pollenterhelés. A bázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az útifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma.
0: Sporthírek.
1: Július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Az aukciós ház vezetése a most zajló VB-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár. Az előzetes kalkulációk szerint a mez akár 6 millió dollárnál többért is el kell.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napsütést időnként már gomoly felhők zavarhatják meg északkelet felől, és elszórtan futó záporzivatar kialakulhat, melyek átmeneti felfrissülést hoznak. A Dunántúlon többfelé északira, északnyugatira fordul a szél, amelyet élénk erős, néhol viharos lökések kísérnek. Napközben 38 fokra forrósodik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Sherman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott, hogy a modern vonatokat korábban maximum 35 fokos külső hőmérsékletre méretezték, így az extrém hőség ezeknek a járműveknek is kihívást jelent. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vonatok jelentős része menetrend szerint közlekedik. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek az idei költségvetés módosítását, amely stabil alapot teremt Magyarország újjáépítéséhez, közölte a miniszterelnök napirend előtti parlamenti felszólalásában. Magyar Péter azt ígérte, felülvizsgálják az állami kiadásokat, megszüntetik a pazarlást, felszámolják a korrupciót, és minden pénzt oda irányítanak, ahol a magyar emberek érdekét szolgálja. A kormányfő azt mondta, hogy az Orbán kormány szándékosan megkárosította a saját hazáját, a színfalak mögött kiárusította és magánkézre játszotta az állam stratégiai cégeit. Az elmúlt 36 évben az állam és a miniszterelnök nem volt megrendelője büntetőeljárásoknak, mondta a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter felszólalására reagálva. Gulyás Gergely azt mondta, ha a kormány elbocsáthatja a köztársasági elnököt és kiiktathatja a parlamenti ellenzéket a választásokból, akkor nem alkotmányos demokrácia lesz a következő években. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap Gesztelynél. A mentőcsapat beszámolója szerint a folyóhoz két felnőtt, több úszni nem tudó fiatallal érkezett fürdőzni. A 6-7 év körüli gyereket elsodorta a Hernád. A mentők újraélesztették és kórházba vitték, de nem tudták megmenteni az életét.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nem mindegy, hogyan állítjuk be a légkondit, a nyári melegben sok helyen a légkondicionálók jelentenek enyhülést, azonban az egészségünk megőrzése érdekében érdemes ezekkel kapcsolatban is néhány szabályt betartani, hangsúlyozta dr. Király Ildikó. A Vasvár megyei tisztifőorvos emellett a fokozott folyadékfogyasztás fontosságára is felhívta a figyelmet.
2: Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre.
1: Nyári működési rendszerint dolgozik a következő időszakban a Körmendi Kulturális Központ, amely a Kárpáti Együttes koncertjével zárta az idei első fél év rendezvényeit. Az intézmény közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a nyári szünet alatt is közreműködnek több városi esemény lebonyolításában. A központ a Berzsenyi utcai épületben július 2-án és július 8-án ügyeletet tart. Az intézmény július 13-án tér vissza a megszokott működési rendhez. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége szerdán. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik az olimpiai bajnok sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. Sportolói karrierje lezárása után pedig új kihívásokat is keresett, a szángósportban is kipróbálta magát, emellett az ÉSZT Kajakkenu Szövetség szövetségi kapitányaként is dolgozott. A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden érdeklődőt várnak a kötetlen hangulatú estére. Szorosabbra fűzi testvérvárosi kapcsolatait Körmend. Dr. Szabó Barna polgármester nemrég egy fürstenfeldi meghívásnak tett eleget, majd Csehországba utazott egy körmendi delegációval. Roznonban a magyar konyha tradicionális ételét, a babgulyást készítették el a helyi fesztiválozóknak, mondta rádiónknak Szabó Barna.
3: Az elmúlt egy héten belül két testvérvárosomnál jártam az ő meghívásukra, az egyik Roznov, cseh testvérvárosunk. Egy ilyen háromnapos fesztiváljuk van itt a Szent Iváné körül. Erre kaptunk meghívást, csak azzal a kiegészítéssel, hogy szerették volna, hogy a fesztivál egy napja keretén belül a hagyományos magyar gulyással megismertetnénk az ott élőket. Itt mi vásároltuk az alapanyagot hozzá. 200-300 főre kérték, hogy akkor készítsük el az ételt, és természetesen ingyen adtuk az ottani lakosságnak, a esetleges becsületkasszából befolyó összeget pedig jótékony célra fogják felhasználni. Nagyon nagy sikere volt, örömmel konstatáltuk, körülbelül 350 adagot mértünk ki. Eddig is éltek ezek a kapcsolatok, de két oldalról az a közös célú szorosabbra fűzzük.
1: Július 1-én zárva lesznek Körmenden is az egészségügyi intézmények, Pogács Monika információi következnek.
4: Zárva lesznek a házi orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak is július 1-én szerdán, a Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-je ugyanis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A tájékoztatás szerint ezen a napon az egészségügyi ellátás ügyeleti rendszerint biztosított. A lakosságot arra kérik, hogy időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én szerdán a Paracelsus gyógyszertár biztosítja.
1: Július 3 és 4 között rendezik meg a Hoplá könnyűzenei fesztivált a Szentgotthárdi Várkertben, ahol két napon át koncertek, street food kínálat, italpultok és kempingezési lehetőség várja a látogatókat. Olvasható az esemény közösségi oldalán. Felép többek között az Előre Tort helyőrség, a Novazon, a Zeno Electric és a Lander Kills. Változik szerdától az építési-bontási hulladékok leadásának rendje Körmenden is. a MOHU ZRT döntése alapján a kevert építési-bontási hulladék, valamint a beton, tégla, cserép és kerámia hulladék leadásáért ezentúl fizetni kell, ugyanakkor mennyiségi korlátozás nélkül van erre lehetőség. A szolgáltatás továbbra is kizárólag lakossági ügyfelek számára érhető el. A MOHU szerint a változtatásra azért van szükség, mert az eddigi ingyenes rendszerrel több esetben visszaéltek. Befejeződött a 21. körmendi kosárlabda tábor első turnusa, közölték a szervezők. A körmendi törpördögök tájékoztatása szerint idén is sok fiatal érkezett hozzájuk. A kosárlabda tábor a következő hetekben további két turnussal folytatódik, ezzel immár 21. alkalommal biztosítanak nyári sportolási és közösségi programot a gyerekeknek. Elkészült a július elején kezdődő Rába Beach Basket körment kosárlabda torna sorsolása. A 20 induló csapatot 4 csoportba osztották be, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint a torna július 3-án pénteken kezdődik. A mérkőzések részletes programját a következő napokban készítik el. Az idei Rába Beach Basket körment tornán 20 csapat méri össze tudását. A csoport küzdelmeket követően az egyhetes kieséses szakaszban dől el a végső helyezések sorsa. Takács Mihályné emerenciát köszöntötte 105. születésnapja alkalmából dr. Szabó Barna. A köszöntésről Körmend polgármestere közösségi oldalán számolt be. Ő eddig a legidősebb székkorú, akit személyesen köszönhetett a polgármester. A hőség a bölcsödékben és az óvodákban is fokozott odafigyelést igényel, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán. Lennert Judit közölte, az a kérésük, hogy ezekben a napokban minden döntés középpontjában a gyermekek egészsége és jólléte álljon. Ennek érdekében azt javasolják az intézményeknek, hogy a legmelegebb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a folyamatos folyadékpótlásról, friss gyümölcsről, megfelelő árnyékolásról, fényvédelemről, és ahol erre lehetőség van, biztonságos hűtési opciókról. A kormány 3,6 milliárd forintot fordít a kórházi klímaberendezések azonnali karbantartására, fejlesztésére, közölte a pénzügyminiszter Facebook oldalán. Kermán András arról írt, hogy harmadfokú hőségriadó van érvényben, és a legkiszolgáltatottabbak ebben a helyzetben azok, akik egészségügyi ellátásra szorulnak. Stabil az energiaellátás. A hálózati adatok alapján az energiaellátás stabil, rendkívüli beavatkozásra nincs szükség. A kiegyensúlyozott működés érdekében ugyanakkor sokat tehetnek a fogyasztók is. Akiknek van rá módja, használja átgondoltan az energiaigényes berendezéseit a legnagyobb esti terhelés idején, lehetőleg ne egyszerre, közölte az MVM csoport Facebook oldalán. A tartósan magas hőmérséklet nem csak az emberek közérzetét, hanem az energiafelhasználást is befolyásolja. A Tihanyi Levendula 100 éves múltjáról nyílt kiállítás a balatonparti településen, abban az épületben, ahol 2009-ben megkezdte működését a Félsziget első levenduláboltja. A centenáriumon a Tihanyi Bencés apátság és a Tihanyi Levendula manufaktúra új együttműködési megállapodást kötött, amelyet Nyáradi Zsolt ügyvezető egy szimbolikus készfogásként jellemzett az évszázadokon átívelő bencés tudás és a kortárs szakmai innováció között. Több száz ember gyűlt össze hétfőn hajnalban az angliai Brighton tengerpartján, hogy együtt köszöntsék a napfelkeltét egy közösségi zenés pikniken. A Sunrise Breakfast elnevezésű rendezvényt immár 10. alkalommal tartották meg. A résztvevők pokrócokon ülve, helyi pékek süteményeit és kávéját fogyasztva hallgatták a parton fellépő akusztikus zenészeket. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a közösségi együttlét és a természet közelségének fontosságára. A rendezvény után a résztvevők szemetet iszettek. Franciaországban az elmúlt 3 napban 1000-rel több halálesetet regisztráltak, mint az előző hónapokban, jelentette be az Országos Közegészségügyi Szolgálat a rendkívül intenzív hőhullám végén. A halálesetek 85%-a 65 éves és annál idősebb személyeket érintettek hozzá a hatóság. Milák Kristóf egyéni csúccsal lett második 50 méteres pillangó úszásban a római nemzetközi viadal vasárnapi zárónapján. Milák időeredménye egyben új országos csúcs is, a korábbit a 2019-es világbajnokság óta Szabó Sebastian tartotta. A számot a svájciak kiváló sprintere Noé Ponti nyerte. A 6. labdarúgó világbajnokságen szereplő Lionel Messi saját csúcsát tovább javítva, immár 19 góllal vezeti az öröklanglistát. Az újonc Jordánia ellen csereként beálló játékmester szabadrúgásból volt eredményes, ezzel újabb csúcsot döntött, ugyanis első futballistaként sorozatban immár 7 VB találkozón talált be.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a hőség. Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy mindenki igyon sok vizet. Aki teheti, ne tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkora fizikai munka is kerülendő. Különösen kell figyelni az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. Drámaian rossz helyzetben találta a költségvetést a Tisza kormány az átadás átvétel után, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kormány 3,7 majd 5%-os hiányról beszélt, a büdzsé hiánya még a várhatóan ősszel megérkező uniós forrásokkal együtt is meghaladhatja a 7%-ot. A KDNP frakció vezetője vitatta azt, amit a kormányfő a gazdaság állapotáról mondott. Ritvári Bence szerint, amikor átadták a kormányzást, a gazdasági növekedés Magyarországon kétszer akkora volt, mint az eurózónában. Hiányolta az áfa csökkentést, a kilakoltatások megszüntetését, illetve a 480 forintos benzinárat. Csoportos létszámcsökkentést jelentett be a Richter. Mértéke 30 napra vetítve meghaladja a 30 főt. Erről tájékoztatták Budapest főváros kormányhivatalát is. A tervezett létszámcsökkentés a gyógyszergyártási, azon belül is főként a hatóanyaggyártási területeket érinti. A következő napokban Budapesten a 20., a 21. és a 23. kerületben, továbbá 8 vármegye 73 településén folytatódik a szúnyoggyérítési program. A rendkívüli hőség miatt a szokásosnál később, jóval a naplemente után indulnak el a permetezést végző járművek. A kémiai módszerrel végzett szúnyoggyérítés mellett Békés vármegyében néhány folyami holtágnál biológiai módszerrel is gyérítik a lárvákat. Továbbra is sok a felelőtlen fürdőző a vízpartokon. A vízimentőket már most annyi esethez riasztják, mint a főszezonban, tájékoztatott a Magyar Vízimentő Egyesület elnöke. Bagyó Sándor a Kossuth Rádióban felhívta a figyelmet arra, hogy a természetes vizek vízállása általában alacsony, emiatt különösen veszélyes, ismeretlen helyen vízbe ugrani.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A szél gyenge marad, de zivatarban viharossá fokozódhat. A hőmérséklet 37 és 42 fok között alakul.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva. Hit the beat and take it to the first note.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozódik a hőség, szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernádba fulladt egy gyermek. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szerda éjfélig meghosszabbította a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A szakemberek ismét felhívták a figyelmet, hogy a tartós forróság fokozottan megterheli a szervezetet. Nagyon fontos, hogy igyunk sok vizet, kerüljük az alkoholt, a koffein tartalmú italokat, cukros üdítőket. Lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon 11 és 16 óra között. Ekkor a fizikai munka is kerülendő. Különösen figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A hőség miatt több motorvonat is túlmelegedett, emiatt kimaradó vagy rövidebb szerelvénnyel közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani, közölte a MÁV Inform. A MÁV csoport arról tájékoztatott,